0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: That's just the way it is.
4: Legyen a kedvenced.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit. Vált

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza talál.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Csapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy vele.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Ratkó József díjat, megjelent hazánkban a körisrontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sósdóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsi koruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Ratkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a körisrontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisrontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Búvó örökség címmel új tálat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken két évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyíregyháza.hu. A megnyitón Balacsi Endre, a Vármegyei Értéktárbizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig, az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retrójáratok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8E jelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Aniranat otthont a 103. paplászló országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak. Olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is alaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számlanyugtatást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak.
1: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásságú elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt az eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
1: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a Városi Stadionnál, csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen, ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és haterep-rendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: sem várok rád.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan. Ready?

0: Elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hasner Éva a Batthyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeum faluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
1: A turistákat szeretnénk bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeum faluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesület, tehát csillagkémlelés az éjszakában.
0: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csaknem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csaknem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandrai Ifjúsági Szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Volt pár adásunk, ami a GLP-1 agonistákról szólt. Ugye ezek azok a féle készítmények, amelyeket az emberek mostanában előszeretettel alkalmaznak orvosi segítséggel, súlycsökkentés és vércukor stabilizálás céljából. Tehát mindenféleképpen egy népszerű dologról van szó. Volt már egy ilyen műsorunk, amikor erről beszélgettünk. Ez a Csak 10 perc rovat, köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Emlékszel erre az adásra?
3: De a fogvédőm miatt egy kicsit nem tudok fogalmazni, mert várom a nagy ütőket.
2: Hogyan már? Nem lesz itt ütés, dehogy nem.
3: Hát nem bizony.
2: Igen, mert hogy nekem bevallom őszintén, súlyozva a mérleg két oldalát, még mindig nem tiszta az a része, ami gátolja ezt a döntést annak a résznek az ismeretében, ami viszont pozitívumot hozhat ebbe. Tudom, elmondtad azt, hogy vannak mellékhatásai, tudom. Elmondtad azt is, hogy ha leáll az ember ezekkel a szurikkal, akkor onnantól kezdve visszahízás, és a tapasztalat azt mondhatja, hogy ezek magasabb mértékűek, de mégiscsak tud segíteni abban az értelemben az emberi szervezetnek, hogy van egy maroknyi százalék, aki viszont életmódváltással együtt kombinálja ezt az egészet, és utána fenntartja ezt az állapotot.
3: Igen, de ma megmutatjuk azt, hogy ennek mi az ára.
2: Jó, mutatod? Te, igen. Mert ugye a harmadik generáció ugye megjelenik a GLP-1 agonistáknak a világában, és ez...
3: Új üdvöskéje, igen.
2: Igen, ez nem más, mint a RETA család.
3: Igen, retatrutid néven fut a hatóanyag maga.
2: Na.
3: Ezt kimondhatjuk, mert ez a hatóanyag.
2: Igen.
3: És ennek majd lesz egy gyógyszer neve, de...
2: Aha. Tehát ez a kombináció, amiről most beszélünk, ugye ez azt tudja, hogy két dolgot fog egyszerre csinálni. Fog egy jó lakottsági hormont bejuttatni, ugye ez a GLP-1 hormon. Ez ugye a szervezetbe kifejti a hatását, és lesz benne majd egy olyan termogenikus zsírégető faktor, ami viszont a hasi zsírt hatékonyan csökkenti.
3: Na, akkor tegyünk itt is rendet, jó? Tehát ez így részben igaz, de nem így pontos a kép. Tehát először is igen, nem kettő, hanem három hatása lesz, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ezeket a hatásokat, ha összeadjuk, soha korábban nem látott mértékű testsúly csökkenés lehet velük elérni. Uh-huh. Tehát ha annyira túl szép, hogy igaz legyen, így fogalmaznék. És mit mond a mondás? Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az nem is igaz.
2: Nálatok.
3: Hát nálunk, igen. Épeszű emberek azért inkább így élik az életet. Jó. Ezeknek nagyon lényeges, ez a gyógyszer még nem jött ki, de maga a peptid az létezik. És ugye ebből van egy csomó vita, most ebben nem menjünk bele, hogy ezt hogy lehet felírni, miért lehet felírni, a gyógyszergyárak berzenkednek, hogy hozzá lehet máshogy is jutni. Ezért ők módosítgatják majd, hogy egyszer kelljen beadni, de egyébként ugye, ha rendszeresen viszed be az alappeptidet, akkor az működik. És egy robbanást várnak tőle ezen a piacon, és ebbe emberek milliói fognak ebbe a csapdába beleesni. És nagyon lényeges, hogy nagyon sokat tudunk már róluk. Miért? Azért, mert ahogy mondtam, orvosok ilyen összeállító patikáknak ezt fel tudják írni, ezt a peptidet tudják gyártani, mert ennek van engedélye, és innentől kezdve lehet nézni, hogy kire, hogyan hat, tehát már óriási adathalmazunk van. Tehát ezt még egyszer mondom, fontos, 503A minősítésben legyártottan meg lehet szerezni, pont.
2: Igen.
3: Tehát magyarán szólva, itt az, hogy jó minőség és egyebek és orvosi tisztaság, ez nem kérdés. És az ember gyarló, lusta és mindent akar, úgyhogy ezért lesz ilyen népszerű a rövidített nevén úgynevezett RETA.
2: De meg fog oldani egy olyan problémát nagyon sok embernél, bocsánat, ami ugye az emberiségnek jelenleg az egyik óriási gondja, ez pedig a túlsúly.
3: De nem, mert látszatra fogja megoldani. Nézzük már tovább. Tehát igazad van, GLP-1 hormonra hat, a GIP hormonális rendszerre hat, és a glükagonnal kapcsolatos hormonális hatásokat hozza. Tehát a GLP-1 igen, a gyomor ürülését lassítja, az inzulin termelést fokozza, kérdésem zárójelben jó ez nekünk, tartós teltségérzetet hoz, és ezzel az energiabevitelt csökken. Ezt a többi korábbi is tudja. Aztán ez a GIP rendszer javítja a kötőszöveti inzulinérzékenységet, több zsírt tud felvenni a zsírset. Most figyelj,
2: eddig
3: jó, amíg szedett, de mivel, ha teletömsz egy zsírsejtet, majd ezt a támogatást megszünteted, akkor a szivárgás azonnantól kezdve életveszélyes lesz, és innentől kezdve az inzulin szint reagál, nő az inzulin, ha nő a cukor, elképesztő mértékben ezt hozzá. Ezt eddig itt tartottunk, és ehhez tettek hozzá egy glükagon hatást, hogy az energiatermelést fokozzák, az alapanyagcserét fokozzák, tehát több energiát fogyasztasz. Mi lesz ebből? Nincs éjség, nincs kívánóság, tehetségérzet van, érzékenyebb külső zsírraktárak vannak, tehát tudnak nőni, és akkor az inzulin szint magasabb, de a vércukor rendebb esik, és az energia bevitel csökken, ez testsúlycsökkenés, energiafogyasztás nő, ez testsúlycsökkenés.
2: Szerintem lesz egy olyan csoport, akik nem fogják tudni ezt a készítményt használni. Én elmondom, fiatal koromban én próbáltam a termogenikus zsírégetőket. Nálam olyan hatást váltott ki, nem tudom, hogy azonosultak-e vele többen, ez csak egy saját tapasztalat, hogy ugye ez felviszi a testhőt, tehát ad úgymond egy turbót a szervezetnek, edzésnél különben ezt használják különben nagyon-nagyon sokan, és engem pörgetett kegyetlenül. Tehát nekem például túldobogtatta a szívemet, én rám veszélyes volt. És azok,
3: na, én mindjárt elmondom, hogy ez hogy.
2: Igen? Tehát akkor ez valós?
3: Hogyne. Nézzük akkor szépen sorba szedve a mellékhatásokat, jó? Fáradtság fog jelentkezni. Azért, mert a szervezeted alapvetően cukorral működik, a vércukrot elkezdi lecsökkenteni, de nem billenti át a szervezetet az étkezésed miatt egy tartós ketontermelő állapotba, tehát igen, a zsírbontás nő, a cukorszint csökken, de nem elég az így bevitt energia. Ráadásul arról ne is beszéljünk, hogy óriási stresszt hoz, ahogy most te is mondtad, a szervezetbe, ami meg óriási energiaigény. Tehát energiaszintet csökken, az energiafelhasználásod ilyen szempontból nő, tehát nagyon hamar lemerül a telep, hogy így fogalmazzak, fáradtság jelentkezik. Aztán a lecsökkenő vércukor az vizeletürítést hoz, azzal rengeteg víz távozik, azzal viszont megy a nátrium, megy a kálium, megy a magnézium, tehát mennek az ásványanyagok, és ez önmagában tud komoly fáradtságot okozni ezeknek a hiány. Alvásminőség romlás, Tibi. Tehát megszakított alvás, gyakori ébredés jön, ugye ugyanazok a hatások idézik elő, ami a nappali fáradtságot, és a gyorsabb szívverés is ott van, tehát olyan, mintha éjszaka pihenés helyett maraton futnál. Aztán jönnek a gyomorbél panaszok. Hány inger, hányás, hasmenés, szorulás aztán a hasmenés után. Emellett puffadás, gázképződés, de nagyon durva, és ugye ezek a gázok fogalmazunk úgy, hogy távoznak is, gyomorreflux, és jön egy sárkány lehelet. Tehát büdös, kénes büfögések jelennek meg.
2: Ez cukorbetegeknél is szokott lenne akkor, amikor nem jól cukorérték.
3: Kicsit más, amikor acetonos a lehelet. Itt ez a zárt tojásra jellemző kénes szagról beszélünk. Tudnék, az emésztésed nem működik normálisan. Egyszerűen le van fékezve a rendszer. Gondolj bele, amikor dugó van egy autópályán. Tehát az történik, emésztés helyett a nagyon lassan mozgó étel rohadni kezd benned, és ez a baktérium okozta rothat valami, ez az, ami ezt a büdös
2: befögést hozza. Most megint összeraksz nekünk itt mindent, és most már megint problémám van, mert a múltkor annyira feldobtál, hogy annyira jó lesz.
3: Mindig nem mondtam, hogy jó lesz, én azt mondtam, hogy időszakosan jó lehet, de mondom, most utána néztem pontosan, hogy milyen áll.
2: Tök lelkes voltál, Gyula.
3: Várjál,
2: le fogja vinni
3: én a retára minden. Soha, nem, én erre soha nem vagyok. Az életmódváltásra csak nagyon lelkes vagyok, és azt meg lehet reta nélkül is csinálni. Egy-egy különleges esetben segíthet a reta, de ez szerintem egyáltalán nem pálya. Most pedig egyre kevésbé gondolom, hogy pálya. Tibi, a tanulmányokban láttam olyat, most figyelj, hogy a betegnek ugye folyamatos hány ingere volt, aztán ez sajnos eljutott a hányásig. Tudod, mit hányt ki?
2: Nem.
3: A 3 nappal azelőtt megevett étel.
2: Az
3: tehát
2: baj.
3: 3 nap múlva az étel még ott ült a gyomrában. Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
2: Oké.
3: Száraz száj, megyek tovább, mert már lesokkollak. Száraz száj, nyálmirigyek, nyálterműlése. csökken. Persze ezekre mindegyikre lehet gyógyszert adni, a hányinger ellen, a vez ellen, az az ellen.
2: Csak utána most oké, tehát van egy jó hatás, igen, és majd szedünk rá ötféle gyógyszert megint.
3: És akkor a vázizomra izomgörcsök, ízületi fájdalom, izomvesztés, izzadótest. Tehát ha nem eszel elég fehérjét, onnantól kezdve elkezd csökkenni az izomzatod. Mindenkinél volt izomcsökkenés. Még annál a kollégánál, aki ezt mérte és csinált belőle egy tanulmányt. Tehát az izom az az életed, ugye? Ha az izom csökken, akkor a várható élettartamod is csökken. Tehát mivel fizetsz a testsúly csökkenésért, Tibi? Évekkel az életedben. És akkor eljutottunk az emelkedett pulzushoz. Én most csináltam egy számítást, jó? Tehát most van egy olyan, és ez már könyvekben is megjelent szakemberektől, van egy olyan elképzelésünk, hogy bizony valószínűleg mindannyian azonos számú dobbanási képességgel rendelkező szívvel születünk. És ezzel a dobbanással.
2: Ha ezt elkezdik pörgetni, akkor ugye világos, hát, hogy szakítjuk a cédulát.
3: De figyelj, 84-88-as pulzussal éltem. Nagyjából 3,8 millió dobbanást vitt le a szívem. Aztán életmódváltás, testsúlycsökkenés, mozgás és társai, most 54-55-ös pulzussal élek. Ez 1,5 millió dobbanást nyertem havi szinten, tehát én egy 18 milliót éves szinten, tehát éves szinten 7,8 hónap megtakarításom van. Tetszik érteni? A retának az elismert, hangsúlyozom, az elismert pulzus növelő hatás az nagyjából 10 beütés per perc. Jó, az az orvos, aki megcsinálta saját magán, neki a 48-as pulzusa ment föl 90 fölé. De számoljunk a 10-zel, nem a 40-nel, a 10-zel. Na akkor testhő, stb. Ami a lényeg, hogy éves szinten 5,2 millió dobbanással fog a retától, ha csak 10 plusz számolunk, többet dobogni a szíved, akkor igazából ez 2,25 század hónapot veszítesz éves szinten az életedből. Tessék szíves lenni ezen elgondolkozni
2: egy kicsit. Ez gáz, nem éri meg.
3: Na ugye, aztán van olyan, hogy aludínia, ez azt jelenti, hogy fájdalmas lesz a bőröd, mert a glükagon rendszer a bőrhöz is köthető igazából, és olyan, mintha leégtél volna, nem tudsz fölvenni egy inget, semmit az ég adta világon. Epekőképződés, hasnyálmirigyoldás, mind ott van. Na, ezek után akarsz még retált szúrni?
2: Én nem.
3: Hát akkor tudsz életmódot váltani, bebizonyítottad, hogy ezzel működik, gyönyörűen elértél mindent, belustultál, nem baj, kapd össze magad és csináld meg újra. De nem kell hozzá a reta.
2: Bocsánat.
3: Minek? Nem adok.
2: Nem vágtam technikai hátraarcot, emberek által felvetett probléma mellé állok, mert az embereket is képviselni kell a műsorban, ez nem azt jelenti, hogy én bármin változtattam.
3: De tudom, hogy szemezel vele, hát
2: igen.
3: Ismerlek bármit.
2: Engem is érdekelnek a könnyebb utak, Gyula, mert ember vagyok, ugyanúgy, mint téged is, persze, természetes.
3: Igen. Engem csak akkor érdekelnek a könnyebb utak, ha azok jó irányba visznek, és mindent pozitívan hoznak.
2: Uh-huh. Jó.
3: Tehát a könnyebb úton el tudok sétálni A-ból B-be, de a nehezebb úton meg sokkal jobb a hatása. Tehát én
2: azért most gyorsan elbúcsúzunk, de majd ne tedd le a telefont, jó? Na, köszi. Szép napot neked, szia.
3: Elbúcsúzunk.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: turn coward when I'm... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshely szolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban. Korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzenés állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőri szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: Csapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében.

0: fordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: Like no other. Flawless.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about
0: baby? Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Nekem már most ebben az időszakban az is szuper, amikor egy ilyen 82-es alvást tudok produkálni. Ugye van egy olyan típusú mérőeszközöm, amivel én ezt szoktam általában mérni. Van egy ilyen dr. Móri Gyulának is. A Csak 10 perc rovat indul. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Hát kettőnk között most van egy ilyen 10-es távolság, vagy 12-es is lehet, ami nekem kecsegtető lenne, hogyha most lenne, mert nem olyan jó ez a féle. Bár mások számára, akik ilyen 50-es, 60-ost alszanak, azok mondjuk, azoknak még ez is oké lenne. De szeretnék minél jobban aludni. Ez csodaszerrel érhető el, vagy valamit elrontottam?
3: Hát ugye, mikor én most elmondtam a szerdai adásom, hogy én hogyan alszom, vagy miket alszom, akkor azért én is kaptam telefonokat, nem egyet, nem kettőt, hogy akkor hogyan. Úgyhogy akkor nézzük meg, tehát azért a minőségi alvás nélkülözhetetlen. Ha rosszul alszol, akkor egy zaklatott rövid alvás például vérnyomás emelkedést hoz, vércukor emelkedést hoz, kortizol emelkedést hoz, és sorolhatnám, tehát ez nagyon-nagyon nem játék. És nagyon lényeges, hogy rengeteg problémás beteg van, ugye én a betegeimet, akinek van ilyen órája, azzal követem, tehát látom, hogy mennyi a mély alvás, éber alvás, mennyi a REM fázis és társai, és ha belenyúlunk az alvásba, akkor az mi és hogyan változik. És innentől kezdve egyre nagyobb a tapasztalat ezen a területen, és ugye nagyon sokan vannak, akik elaludni nem tudnak, vannak olyan, akik felébredgetnek, tehát itt minden másképp működik, és minden alvási szakasz hibáját máshogyan kell megjavítani. Nagyon sokan használnak a napi zaklatott tempó után úgynevezett szorongásoldókat. És akkor az a baj, hogy ezek a szorongásoldók megjönnek, kiválóan működnek, hangsúlyozom, de megjön a hozzászokás, és akkor onnantól egyre több és több kell belőle, a végén alig lehet róluk lejönni. Tehát ez nem igazán jó, ne szokjon rá senki. Ha egyszer-kétszer van egy akut stressz helyzet, aznap valami szörnyűség történt, akkor sokkal jobb, ha bevesz egy szorongásoldót, és azzal alszik, mintha nem veszi be, és végig virrasztja az éjszakát, mert az csak növelni fogja a gondokat. Tehát rövid távon, hangsúlyozom, tényleg egy-két napos használatra ezekkel nincsen gond. Krónikus használatuk tilos, vagy én azt mondom, hogy nem javasolt, akkor ez így finoman fogalmaztam, és az altatókra pedig azt mondom, hogy soha, mert ha altató mellett méred az alvás minőséget, akkor oké, úgy néz ki, mintha aludnál, de ha megméred a fázisokat, akkor kiderül, hogy nem alszom. Csak nem érzed, hogy nem alszol. Oké, akkor nézzük meg, mi az, amit érdemben lehet tenni. És akkor jönnek a növényi hatóanyagok első lépcsőben, valerián, a macskagyökér, kivonat, de azért ezek legtöbbször elégtelenek már, amikor komolyabb baj van. Akinek jó, az természetesen tudja használni. Számos ilyen recept nélküli készítmény van.
2: De akkor én sehol nem vagyok a citromfűteámmal.
3: De az tulajdonképpen ugyanez a kategória. Igen? Ha te a citromfűteád működik, akkor ez egy nagyon jó dolog, és nem is kell tovább.
2: Hát 82-esig.
3: Hát az nem olyan rossz alvás, azért nekem a betegeimnek van, hogy a 30-as alvása van, meg 40-es.
2: Aha.
3: Tehát akkor azért az a 82-es nem.
2: De nekem a 94-esed a vonzó.
3: Hát akkor tegyél érte. És korábban igen, vetettem be szorongásoldót, és azzal növeltem a mély alvást, a REM-mel nem volt gond, de ez hosszú távon, mint mondtam, nem tartható. Ezek a szorongásoldók ilyen erre a GABA rendszerre hatnak, csökkentik a stressz, segítik az ellazulást, de megbeszéltük rászokás áron, és reggel még van egy hatása, és akkor onnantól kezdve reggel mit csinálsz?
2: Felébredek.
3: Kávé. Fogod magad, és öntöd magadba a kávét. Most már nagyjából délre úgy rendeződött, azon még, akkor mivel kezdve?
2: Vízzel.
3: Jó, az nagyon jó, de a legtöbb ember az előbb-utóbb eljut a kávé.
2: Langyos víz, ajánlom mindenkinek, nagymamám receptje, hogy ebből legalább egy jó 3-4 deci vizet fogyasszanak el. Langyos állapotban, vagy fél liter vizet is, így van. Ez beindít mindent, az emésztést, frankó minden tőle, úgyhogy...
3: Tényleg kiváló. Oké, na de legtöbben azért fáradtak, kávéhoz nyúlnak, akkor még délután is fáradtak, még kávé, és a végén este nem alusznak, és megint jön a szorongás oldó, és akkor ez egy ilyen ördög körré válik. Oké, na én elkezdtem az alvásomat tovább növelni. Igen, bejött egy peptid, legális, szájon át bevehető. Ez a tanulmányok szerint, ott figyeltem fel rá, kétszeresére nyújtja a REM fázist. Tehát ilyen színes, szagos álmaid lesznek, őrület, tényleg. Mint egy moziba ülnél, olyan álmaid vannak. Tehát nagyon életű álmok. Én ébredtem úgy, hogy föl belőle, hogy úristen, most akkor ez álom volt, vagy valóság.
2: És nem akkor miért nem kaphatok ebből?
3: Kaphatsz, majd adás után megbeszéljük, mert itt nem mondhatom. Jó, de ez a peptid nem tudja megoldani a mély alvást. Tehát abban nem jó igazából. Tehát abban a koffein kávémentesség segít, a mozgás segít, amit ugye ne estére tegyél, és ez volt a megoldásom eddig. És volt egy 80-as alvásom nagyjából, ugyanúgy, mint a tiéd. Aztán most szereztem egy új csodaszert, ami ugyan természetes anyag, és ugyanezt a GABA rendszert erősíti, mint a szorongás oldók. Tehát természetes szanaksz, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, tehát természetes úton csökkenti a stresszt a szervezetedben. Ez egy növényi flavonoid, egy polifenol. Ugyanoda kötődik, mint a szorongásoldó. Ugyanaz a hatása. Kiváltja azokat, de időben elbomlik, és nem okoz függőséget. És hoz még egy kis izomlazító és alvást javító hatást.
2: És ez tea?
3: Ugye ezek által.
2: Vagy mi?
3: Hát ez egy növényi kivonat. Nem tea, mert ugye ez egy kapszulában van, de növényi kivonat, csak nem tea formájában viszed.
2: Jó, kapszulában. De nem mondhatjuk ki, hogy mi ez, úgyhogy...
3: Sajnálatos módon nem mondhatjuk ki, pontosabban...
2: Hatóanyagot
3: sem? Én azt gondolom, hogy a hatóanyagot kimondhatjuk. A hatóanyag az apigenin.
2: Aha.
3: Az apigenint a természetes közegében, és ez nagyon máshoz tekintett apigenin, az apigenint a természetes közegében tartalmazó történet. És akkor igazából van egy CD38-as enzim, amire ez hat, és igazából ez a CD ennek a mennyiségét csökkenti, és ez az enzim a korral viszont nő. És ez felemészti a sejtnek az energiakészleteit, ezeket a napkészleteket, és akkor a javító gének ugye indulnak energianövekedésön, és egy öregedésgátló hatás alakul ki, ha ezt a terméket, hogy ez még pluszban.
2: Gyula, én ezt gyermekkoromban folyamatosan kaptam anyukámtól, amiről te most beszélsz, csak akkor nem így hívtuk, hogy apigenin, hanem úgy hívtuk, hogy kamillatea.
3: Pontosan ezt akartam mondani. Így van, ez az anyag van a kamillatea. Ez az anyag van a kamillateában is.
2: Ne haragudj, hogy lelőttem a poént, csak hogy ugye, csak kifejezetten azonnal rákerestem, ugye a barátodnál a mesterséges intelligencia.
3: Ó, te aljas vagy! Hát itt könnyű, azt hisz, én meg itt csodállak, hogy mekkora tudásod van.
2: Igen, nincs nekem semmilyen tudásom, de van egy haverom. Na, vagyis igen, a te haverod.
3: Jó, tehát nekem nem haverom, csak a neked. Szóval a kamillában is ugyanez az anyag van, így van. Na, de természetes formában is hozzá lehet jutni, nem kell kivonat, stb. Ez a lényeg, hogy az adott peptid, amit elkezdtem szedni a REM fázisra, az 2 óra fölé növelte a REM fázisomat. Tehát több mint 2 órás most már az alvásban a REM fázisom. De a mély alvásra nem tudott hatni. Sőt, talán egy picit még negatívan is hatott rá. És erre kerestem a megoldást, és erre van ez az ominózus apigenin tartalmú kiegészítő, amit én egy nagyjából másfél órával a tervezett lefekvés előtt beveszem, és a mély alvásomat elkezdte nőni, és a 90 fölé tolta az alvási indexet. Hangsúlyozom, kettő alatti glükóz-keton indexet, ha tartósan megvan, akkor ezt a ketonok is megcsinálják, de én most nem vagyok ennyire magas állapotban. Tehát most egy ilyen 3-as, inkább 4-es glükóz-keton indexen van. Oké.
2: Még egy dologra figyeljenek, hogyha fogyasztanak kamillateát rendszeresen, hogy ennek fantasztikus gyulladás csökkentő hatása is van. Tehát, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami egy kincs, és nem biztos, hogy az emberek megfelelő komolysággal meg súllyal tekintenek rá.
3: Így van. Na és akkor még egy dolog, szerintem annyi időnk van. Egy olyan területen szeretnék most mindenkit elvinni, akit senki nem gondolja végig. És az új kutatások szerint még ezeknél is nagyobb befolyása van az alvásodra. Tehát hihetetlen. Úgyhogy menjünk el még egy új területre. Tudni, az ásványi anyagok központi szerepet játszanak az alvás minőségében, és erről nem beszéltünk még mi sem soha. Az agynak a nyugalmi állapotba való kerülése az elengedhetetlen. De az agy nyugalmi állapot az nem azt jelenti, hogy nem működik, hanem hogy máshogy működik. Tehát az elektromos állapotnak meg kell változnia az alváshoz, és ehhez az elektromosan töltött részecskék, biztos ismerős ez a szó, hogy az ionok, ott lesz nagyon-nagyon fontos hatás. Az ion csatornákon keresztül az ionok áramlanak és befolyásolják, és hozzák létre az agy aktuális állapotát. Ha vannak elegen. De az a baj, hogyha az ásványi anyagok hiányoznak, vagy nincs elég, akkor egyszerűen nem történik meg ez a normális szabályozás. Az agy nem kapcsol ki, és amikor alszol, egészen máshogy fog működni, mint ahogy kellene. Nem abban a stabil állapotba kerül, hanem egy ilyen akár pörgős állapotban is maradhat, és ugye nincs ez a nyomjuk a féket állapot. Tehát ehhez pontos ion kell, meg is nevezem nátrium, kálium, magnézium és kalcium. Az alapműködési stabilitást a nátrium és a kálium teremti meg, a magnézium nem engedi a neuronokat reagálni, tehát úgy mondjuk, hogy neuront kisülni, tehát ez a fék, és a kalcium pedig befolyásolja, hogy milyen ingerület átvívő anyagok hogyan mennek át az idegsejtek között, azaz az egy ilyen feltüzelő ingerület átvívő lesz, vagy pedig egy nyugtató ingerület átvívő. És amikor megnézték, hogy fehérjék, szénhidrát, zsír, koffein, alkohol, víz, vitamin, ásanyag hogyan hat az alvásra, akkor rájöttek, hogy az ásványi anyagoknak van a legnagyobb hatása. Tehát ha a kalcium és a kálium szintet csökken, akkor az alvás hosszat csökken. Ha a nátrium és a magnézium kritikusan csökken, akkor extra rövid alvásaid vannak. Mert hogy ezek az anyagok így tudják alvásba vinni a szervezetet. 1100 fős kutatás, alacsony kálium 60%-kal rosszabb alvást hozott. Több felébredéssel. Nyugtalan lábat nézd, sokszor sétálsz a szobába össze-vissza, elalvás helyett ilyen izgatott vagy az ágyba, ez nátrium-kálium hiány. Akkor fél gram, egy gram só bevitele, óvatosan emelve, de aztán ez több is lehet, ugye a nap közepén csináld, mert ez a pótlás akkor jó. Kálium bevitel is fontos. Legalább egy ilyen 600 mg-os pótlás az fontos, ezt este kellene bevenni. Ne éhez napközben, az alváshoz kell az energia, ha éhezel, rosszabbul fogsz aludni. És akkor, ha persze átáll a szerződés, van egy nagyon magas ketonod, tartósan és alacsony cukrod, az megint más, de akkor jókat eszel, és van energia csak ketonokból, az hozza a legszuperebb alvást. Magnézium. Ugye itt lényeges, hogy a GABA rendszerre, ha ezt már beszéltük, jobb alvás, gyorsabb alvás, kortizolszint csökkenés, melatonin növekedés, tehát hosszabb alvás, ezt mind a magnéziumnak köszönheted. Ha izomrángásod van, szemrángásod van, akkor figyelj arra, hogy ez magnézium hiány. Lényeges, hogy csökkentsd a stresszt, csökkentsd az alkoholt, mert hogy a stressz csökkenti a magnéziumot, az alkohol csökkenti a magnéziumot. Tehát ha ezeket teszel, akkor meg emeld a magnéziumot.
2: Jó, jegyzeteltem, úgyhogy megvan.
3: Rendben, és akkor még a kálcium marad, ez az a lényeg, hogy soha ne kálcium pótlókkal, hanem csontleves, kishalak, sprotni, szardinia és tojás, héjpor, ugye. Itt is a stressz és koffein csökkentés fontos, mert ezt is megeszik.
2: Jó.
3: A kálciumot, meg a magnéziumot, tehát a tojás, héjpor, meg a magnézium soha ne egyszerre, legalább 2 óra különbség.
2: Jó. Oké, ez kivitelezhető. Jó,
3: tehát a hosszú élet, ez elképesztően fontos a minőségi alvás, így ezekkel hozod össze te is a 90 pontos alvásodat.
2: Jó, jó pihenést kívánunk hétvégére, használják ezeket a tanácsokat, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül. Doktor úr, köszönjük szépen, jövő héten találkozunk megint, szép napot neked, szia!
3: Sziasztok!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batthyány-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeum faluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűcs Zsuzsanna területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeum faluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csaknem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csaknem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandrai Ifjúsági Szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Dánielnek köszönjük a híreket, 8 óra után, én pedig nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Jól esik a szellő, és az, hogy nincs az a dögmeleg. Hogy hogyan alakul az időjárásunk, azért picit bővebben majd én is utána nézek, viszont a dalokat nemhogy nézem, már látom, és nem sokára jön hozzánk Segi, velünk lesz majd a Random Trip, de Körtiszék is zenélnek ebben az órában, én pedig kettőig a Best FM-en. A nevem Zentai Edit. Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

0: megtettem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyikőtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Ő volt Shaggy, és nagyon szépen lehetett lötyögni erre a számra. Mr. Bombastic szerintem nagyon sokan tudják is, és a jó hangulatról garantáltan a legjobb zenék fognak itt gondoskodni majd a következő 6 órában, úgyhogy remélem, hogy velem rádiózik, és mindig olyan kedves, amikor visszajelzést kapok arról, hogy bizony éppen Olgika főzés közben hallgat, éppen Gyöngyike nagyon várja már az emlékszer rovatot, úgyhogy megpróbálok tényleg minden infót így begyűjteni, és kiszolgálni a Best FM hallgatóságát. Jobb azért ez a levegő mindenképpen, és én a héten már az egyik napon kifejezetten fáztam. Jól esett fázni, bevallom őszintén, mégpedig a Tiszaparton voltam, Tisza Bercel környékén, ahol a felszámadott szél azért eredményezett egy kis pulóverviselést, mert hogy lehűlt a levegő, jól esett egy picikét, attól függetlenül, hogy több rekordot is megdöntött most az extrém hőhullámmal tarkított június, mert hogy erről is lehet akár az oldalunkról olvasni, ugyanis itt nagyon úgy tűnik, hogy az év 6. hónapjára készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladta meg a 91 és 2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Egyébként hozzátették azt is itt a meteorológusok, hogy országosan ez a második legmelegebb június, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt egyébként 1901 óta, úgyhogy rendesen oda csapott nekünk a meleg, most azért kellemesebb az idő, és meg is fogom nézni, hogy hogyan alakul még itt a hétvége időjárása, a holnapi nap, és hogy visszatér ez a hőguta, meg ez a 40 fok, amit azért, hát nagyon sokan szerintem már egyáltalán nem élveztünk. Viszont élvezni a legjobb zenéket lehet a folytatásban, hiszen tudja, ez a Best FM.

9, mindjárt jó étvágyat, jó reggelt kívánok mindenkinek, és ha már étvágy, akkor nem tudom, hogy hány hűtőben van mondjuk behűtve a dinnye. Nagyon szeretjük, és azt mondják itt azok, akik foglalkoznak ezzel a bizonyos kis dinnye termesztéssel, hogy most igaz, hogy később tudtak kijönni a dinnyével, mert tavasszal ugye megfogták az állományt a fagyok, most viszont szépen behozta most már a lemaradást itt a dinnye termés, és azt látják itt a szakértők, hogy minél később indult idén a magyar dinnye szezon, annál jobb minőségű gyümölcsök érkeznek. Hát majd a következő hetekben folyamatosan bővül a választék, lesz itt csíkos és fekete héjú görög dinnye, sárga húsú különlegesség, magszegény fajta, hosszúkás és gömbölyű dinnye, valamint természetesen sárga dinnye is, amit nagyon szeretünk, és a sok napsütés pedig jót tett a termésnek, és ettől lesz igazán édes és lédús, mondják azok, akik foglalkoznak ezzel, és nyilván már évek óta tudják, hogy mi az igazi rutinja. Hát én pont a múltkoriban találkoztam a piacon egy nagyon kedves ismerősömmel, aki dinnyét kopogtatott, ugye megvan ennek a tematikája, hogy melyik a jó dinnye, és olyan cuki volt, mert azt mondja, hogy alig vár, hogy hazavigyem, behűtse, és zsíros kenyérrel fogja enni. Na mondom, te egy igazi szabolcsi nő vagy, nagymamám is így ette valamikor, igaz, nem zsíros kenyérrel, csak szimplán kenyérrel, de hát van, aki így szereti. Úgyhogy jó étvágyat kívánok, ami nagyon fontos, hogy folyadékbevitel legyen meg, és igenis fogyasszuk a szezonális gyümölcsöket. Én pedig mellé a legjobb dalokat csatolom, jön a Fatboy Slim, itt a Besten.

szerintem, és aki tömegközlekedéssel célozza meg akár a Bújtost, vagy éppen mondjuk a Sóstút, de már tudni, hogy ugye a nyári menetrend szerint közlekednek a helyi buszok, erre pedig ugye tud csatlakozni az oldalukon, és már is lehet tájékozódni arról, hogy mikor, honnan, melyik busz indul, ami biztos, hogy a nyári menetrend most már teljes mértékben érvényben van, addig, amíg az iskola el nem kezdődik. Vannak jó híreim, mert hogy szerintem most már azért nagyon kevesen blitzelünk, mint régen talán kamaszkorunkban, és ha már a főváros nézem, akkor itt nagyon szép számmal ellenőrizték az utasokat, ugyanis csak nem 27 ezer utast ellenőrzött júniusban a BKK a rendőrséggel közös akcióban, és közölték az adatokat, az eredményeket, amiben nekem azt tetszett egyébként leginkább, hogy kevesen blitzelnek, mert hogy úgy alakultak itt az ellenőrzési eredmények, hogy fogtak azért itt el körözött személyeket, eltűnt fiatalokat találtak meg, miközben az utasok kevesebb, mint 1%-át kellett pótdíjazni. Ez mindenképpen jó hír, úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendőrséggel közösen végzett akció eredményesnek mondható. No hát mi most nem villamossal megyünk, nem is busszal, nem is rollerral vagy kerékpárral, és nem is autóval, hanem hajózzunk egy picikét, dalban áthajózzunk, ők már a New Level Empire, utána pedig hozom a Take That

www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyhaza.hu.

és azt is mondjuk jó hidegen, óvatosan hidegen azért fogyasztani, jól tud esni mondjuk egy kellemes kis limonádéval, vagy nem is tudom, csak úgy egy csapvizet is érdemes inni. Én legalábbis a kávém után mindenképpen fölhörpintek egy jó kis szénsavas lehűtött vizet, mert nekem az oltja igazán a szomjom. Viszont most a kávé a kezemben van, úgyhogy amíg Dani hozza a híreket, addig én kortyolom a kávém, aztán jövök vissza a következő órákban, rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban. Korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: A hírek után egy újabb zenei csemegével készült óra érkezik Hellóval, Sean Kingstonnal, Dr. Béresékkel jön a Nikkelse Péri Menó, egy picikét újabb köntösben, és a Szent Pepe is velünk lesz. Én Szent a Jedit vagyok, egészen kettőig rádiózom.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

reggelihez, kinél mi volt reggelire, mondom, nálam tojás, amit lesütöttem sonkával, sajttal, tortillalappal, jól átforgattam, fűszereztem, és nagyon finom zöldségekkel fogyasztottuk. Ez nagyon jól tud mindig esni, nekem legalábbis ez a tortillalap, ez mostanában mindig van otthon. Ezt amikor milyen sonkával, szalámival tudom megspékelni, ez is egy jó reggeli, mint ahogy a zapkás, a granola, a joghurtok, mindenféle hűsítőbb ételek, és tudom, hogy ilyenkor azért a kolbász is előtérbe kerül férfiaknál, ugye, mert hogy a belső az első, de szerintem azért ilyenkor inkább ilyen könnyebb ételeket fogyasszunk, smoothie-kat, turmixokat, gyümölcsöket, most van a megynek a szezonja, a dínyének, vagy éppen jön majd a sárga barack is, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek a vasárnapi finomságokhoz, én pedig a legjobb dalokat hozom itt a Best FM-en, Sean Kingstonnal a folytatásban. Say yo!

adásban Ákos érkezik, akinek legeslegfontosabb az, hogy a lehető legjobb egészséget kívánjuk, mert hogy csodálatos műveket, dalokat, műzikeleket tett le az asztalra, és ugye a héten derült ki, és hozta nyilvánosságra azt, hogy hát sajnos daganatos betegséggel küzd. Az előadó tavasszal kapta meg a diagnózist, és azóta már átesett egy komoly műtéten, és most is gőzerővel azon van, hogy mielőbb felépüljön. Egyébként nagyon köszöni, több cikkben is olvastam a rengeteg támogató üzenetet, imákat, jó kívánságokat, és bizony azért van, hogy ő teljesen fölépüljön, és szerintem mindenki ezért szurkol, hiszen egy csodálatos művészről van szó. 58 éves egyébként ő már, és amit nyilván sajnál, és szerintem nagyon sok rajongója is, hogy a felépülése miatt egy nehéz döntést kellett meghoznia, mégpedig az, hogy lemondja a 2026 nyarára tervezett fellépéseit, és a koncertezés helyett nyilván a gyógyulására koncentrál. Aztán, hogy a december 12-i arénai koncertjén már milyen erővel fogott állni a színpadon, hát reméljük, hogy a legjobb formában. Mi mindenkiért szurkolunk, és a legjobb egészséget kívánunk mindenkinek, mert ez a legértékesebb dolog.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az...
1: Most a Csaba, akinek nagyon ügyes a kis párja, és jó látni fiatal asszonyokat, akik vagy a nagyitól, vagy az édesanyjuktól tanultak meg mondjuk befőzni, kifőzni, lekvárt készíteni, vagy süteményt készíteni, de nagyon hálásak lehetnek azok a fiúk, akiket ugye kiszolgál otthon a feleségük, úgyhogy jó készülődést kívánok mindenkinek az ebédhez, és ha valakinek van valami specialitása, nyugodtan elküldheti nekem, én örömmel fogom olvasgatni, aztán megosztani a Best FM hallgatókkal. Erre több fórum is van, akár megtalál engem a Messengeren, Instagramon, ugye Facebookon, mindent a Jedit, vagy éppen a bestfm.hu oldalt használja, azon belül is az üzenőfalat. Egyébként, ha már az oldalunkat említem, akkor nagyon sok híreket lehet itt olvasni, és többek között ugye mindenki foglalkozik itt a melegséggel, és azzal, hogy a második legmelegebb volt az idei június, mert hogy a mi cikkünkben lehet pontosabb infót még erről is olvasni, mint akár arról is, hogy ne dobjuk ki az iskolatáskát, mert hogy az akció keretein belül lehet csatlakozni majd ehhez a már nem egy újdonság dologhoz, de hogy pontosan miről is van szó, azt a folytatásban el fogom árulni, mert ugye szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy segítsünk olyanokon, akiknek nem biztos, hogy van lehetőségük minden évben új kis táskával, toltartóval, ceruzával, vagy éppen bármilyen iskola kezdési cuccal egy kicsikét megörvendeztetni a gyermekét, úgyhogy segíteni pedig nagyon jó dolog. Én Rossz Ramazotti dalát is nagyon jó lesz hallgatni, mert hogy a folytatásban ő érkezik, ez a Best FM.

Nagyon sok pedagógus azért föllélegezhet, mert most már nekik is talán vége itt a munkának, még a gyermekmentes övezet után is azért voltak teendők, de mindenkinek kell a pihenés, a vakáció, a szabadság, úgyhogy ha valaki a jövő héten kezdi meg mindezt, hát ők nyugodtan dőljenek hátra, és szerintem már lehet tervezgetni, akár az utazást, vagy csak úgy a semmit tevést, egy jó könyvvel, kimenni a sóstóra, ledőlni egy kis plédre, én az ilyen dolgokat nagyon szoktam élvezni. A hírek jönnek, pedig 10 órakor, és élvezni fogjuk még itt a legjobb zenéket a Best FM-en, hiszen jövök még vissza a következő órákban. Addig is szép napot kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Dani, köszönöm szépen a híreket, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. 10 óra után szép reggelt kívánok mindenkinek, egy olyan hölgynek a dalával fogok indulni, akit én nagyon szeretek, és nagyon várom, hogy legyen majd Budapesten is éppen nagy koncertje. Madonnáról van szó, hát akinek ikonikus megjelenése, és még így is, hogy a 60-as éveit tapossa, azt gondolom, hogy még mindig tud nekünk újat mutatni. Nem olyan régen egyébként a világhírű énekesnő Graham Norton műsorának volt a vendége, ahol többek között a sztár turnéval kapcsolatos terveiről is beszéltek, és a beszélgetés egy nagyon izgalmas témát is érintett, mint például azt, hogy feltette neki a kérdést a műsorvezető, hogy kire is irigykedett Madonna a karrierje során. És van egy ilyen hölgy, akire nagyon irigy volt. Fogom mondani, hogy ki ő, addig lehet tippelni, én viszont a dalt indítom. Ő már Madonna, és Justin Timberlake.

0: Tick-tock,
1: tick-tock. Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napod. Hallgasd a Best FM-et.

Life dalait a Best FM-en a legjobb zenék között szólt, és hát bizony nagyon sokakat ugye föl lehet egy picikét úgy izgatni, ilyen pletyikkel úgy mond, hogy na mondd már el, mit tudsz, mit hallottál, és sok esetben van, amikor mondjuk elindul egy hír, mindenki hozzátesz valamit, és teljesen más információ alakul ki belőle, mint amiről valóban szól a dolog. Hát ezért nem jó egyébként kerekíteni vagy színezni dolgokat. Na hát említettem itt a Madonna kapcsán, hogy azért ő is extravagáns megjelenésén túl, hát szerintem egy szenzációs énekesnő, aki mindig meg tud újulni, és hát bízunk benne, hogy legalábbis az énekesnő elmondása szerint 2027-ben promóciós turnéra fog menni, mégpedig egy jó kis új albummal, és több érdekes kérdés is fölmerült irányába. Mert hogy azért mégis ő is csak egy nő, ugye? Azon kívül, hogy sztár. Viszont a kanapén ültek, és a műsorvezető megkérdezte Madonnától, hogy ki az a nő, akire mondjuk úgy féltékeny volt így a karrierje során. És képzeljék el, azt mondta erre Madonna, hogy bevallja a nyilvánosság előtt, hogy nagyon sokáig irigy volt Kylie Minogue-ra. Konkrétan azt nyilatkozta, hogy a volt férjemnek nagyon bejöttél, ez pedig nagyon féltékenyített engem, csak mert pontosan tudtam, hogy én sose leszek olyan gyönyörű, mint Kylie Minogue. Na, hát ezt is be lehetett vallania. Egyébként érdekes ez a kire volt féltékeny, most vagy a külseje miatt, vagy a tudása miatt, vagy mondjuk éppen otthon a szülők hasonlítgatták vele össze. Szerintem ilyen azért nagyon sokunknak volt az életében, nekem is volt, a szomszédlány volt mindig az Adonis anyuka, meg a Csillag, hogy ő jól tanul, meg jó kislány ellentétben mondjuk velem, és ezek úgy azért megmaradnak az embernek az életében. No, hát ha volt ilyen, akkor lehet akár ez irányba is nosztalgiázni. Tök jó erre a vasárnapi nap. Érezze mindenki nagyon jól magát, én pedig közben nagyon jó kis ütemeket indítok Mark Ronsonnal. Ez már az Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nem tudom, nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Egy nagyon szép vasárnapi napot kívánok mindenkinek, a frissen meleg diplomát hazavívő Nyíregyházi Egyetemen végzett diákoknak pedig gratulálok. Nekem is volt szerencsém ott lenni az egyetemi díjkiosztón, oklevélátadón, diplomaosztón, és én is nagyon büszke voltam, vagyok, és maradok is, mert az elért sikereket már senki nem tudja elvenni azon diákoktól, akik végignyomták ő keményen, és mondjuk lehet, hogy azt mondják most itt az iskolai évek után, hogy na soha többé nem tanulunk, jaj, azért láttunk már ilyet, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy minél több dolgot tud az ember, annál több ízben tud megmutatkozni, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Hát most a gyerekek, mondjuk a kisebb gyerekekre gondolok, az általános iskolásokra, ők tuti, hogy pihennek, nem tudom, hogy tudják-e, hogy hol van az iskolatáskájuk, azt szét kellene nézni mondjuk a nappaliban, vagy éppen a gyerekszobájukban, mert hogy nagyon fontos dolog indult el, ugyanis nem az első dolog ez már, hogy gyűjtik ezt a bizonyos fenntartható iskola kezdéshez az iskolatáskákat. Augusztus 21-ig lehet leadni a nyíregyházi hulladék udvarokban a használt, de nagyon fontos, hogy még szép állapotú iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, emellett pedig írószereket, vagy éppen olyan felesleges füzeteket, mappákat is várnak, ami hát valakinek már nem kell, de még más gyermek nagyon szépen tud beleírkálni, úgyhogy ezt legyenek szívesek fejben tartani. Jó dolog a gyerekkel akár közösen otthon molyolni egy picikét, selejtezgetni, és azt mondani, hogy jó, akkor ezt bevisszük, és leadjuk olyannak, akinek haszna lesz majd ebből. Egyébként a további részleteket az EAC honlapján tudják megnézni. Én zenélek tovább a folytatásban Santana Tution. Will Smith biztos, hogy velünk lesz, de jön Nagy Ricsi. Kit érdekel ez a dal itt nálunk?

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy,

Ő volt Whitney Houston, akinek egy nagyon szép kis dalát hallgattuk itt a 103.9 Best FM-en, ám bár szerintem az I Will Always Love You-val minden időkre beírta magát a történelembe, és abban a filmben, ahol ő azért meg is mutatkozott, a Több mint testőr című filmre gondolok, egyébként meg lehet nézni nyugodtan délután. Ezek olyan nagy filmek, amiket bármikor szerintem meg tudunk nézni. Szóval itt azért megmutatta magát Whitney Houston, hogy nem csak énekelni tud, hanem a színészi tehetség és a tökéletes alkata is lehengerlő egyébként. Whitney Houston 62 éves lenne, és nagyon sok mindent lehet róla olvasni. Egyébként őt úgy is becézték, hogy a The Voice, ugye a hang, mert hogy Whitney Houston nem csupán az egyik legismertebb női előadó volt, hanem egy ikon, aki teljesen átalakította a popkultúrát. És olvasgattam én is itt róla a születésnapja alkalmából, ugyanis nagyon sok érdekességet lehet itt felfedezni, hogy mennyi minden állt a karrierje mögött, küzdelem, fájdalom, erő, sikerek, tragédiák a magánéletben. Azon kívül, hogy az ő kis zenei tehetsége egyértelműen családi örökség, ugyanis édesanyja Grammy-díjas gospel énekesnő volt, aki háttér énekesként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Elvis Presley vagy Aretha Franklin, úgyhogy Whitney Houston már gyermekként a templomi kórusban énekelt vele, így nagyon korán belecseppent a profi zenei világba. Modellkedett is, mielőtt a hangjával világhírűvé vált volna. Hát aztán jött a nagy Hollywood, a dívák királynője lett, és persze utána nehézségek is torzították az ő életét, a drogokkal vívott harcát fölvállalta, mint ahogy a házassága tele viharral című epizódot is, mert hogy sajnos ezt is megélt, lelki, fizikai megpróbáltatásokat. Egy nagyon sok és nehéz anya-lánya viszonyt, sajnos ő a lányát is elveszítette, szóval nem volt egyszerű az életem, viszont egy örökség, ami tovább él, ugyanis Whitney Houston élete tragikus véget ér, de hatásoma is érezhető. Iskolát neveztek el róla szülővárosában, és számtalan előadó vallja példaképének. Hát szenzációs hangjadottságokkal rendelkezett, nem is tudom hány oktávos terjedelme volt, és az ikonikus előadásai, na jó volt egy kicsit nosztalgiázni Whitney Houstonról. Kid Rock dalával megyek tovább, aztán Eminem is jön, itt a legjobb zenék között.

0: Ha éppen családi ebédre sietünk, akkor figyeljük az órát, mert van, aki nagyon nem szereti, hogyha elkésik a család, mert délben pontosan ebéd van, ha tetszik, ha nem. Van még egy órácskánk, hiszen nem sokára 11 órában. Dani nem a Fleckennel készül, ám bár, hogy bepácolta, nem tudom, mert ugye annak is kell idő. Azt viszont tudom, hogy érkezik a hírekkel. Pontban 11-kor, aztán a legjobb zenék sorát viszem tovább még egészen 2-ig.
1: One shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül, a beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Christina Aguilera fölkészül, mossuk az autót, vagy mosassuk az autót, de szerencsés az, akinek tiszta autója van majd úgy, hogy mondjuk a párja, az apukája, a nagypapája bárki is kitakarította, vagy kitakarítatta. Ennek is megvan a lehetősége, ám bár az esőcske, a zápor, zivatar benne van még a mai délutáni tervbe. És a legjobb zenék is. Mondom akkor, hogy kik jönnek még. Jön a CNC Music Factory, jön egy jó kis Hooligans dal, és az Airi Mafia is velünk lesz. Az Inger dal.

kedvencem volt valamikor a CNC Music Factory, mint a KLF-et is nagyon szerettem, Leila K-t, és nem tudom, hogy ki mire emlékszik még mondjuk a régi időkből, mert itt gondolok a 80-as, 90-es évekre, lehet nosztalgiázni egy picit, kinek mi volt a kedvence, és megmutatni mondjuk a mai gyerekeknek, akik egyébként nagyon sok esetben ismerik ezeket a dalokat, hiszen hát ezek olyan dalok, amikre nem lehet nem megmozdulni, vagy éppen fölturbózván egy picit új köntösben is mutatkozik megadott szórakozó egységben. Parkolásért ma nem fizetünk, de úgy egyébként odafigyelünk minden nyíregyházi útszakaszon, hogy hol vannak még parkoló automaták, és használjuk is ezt, mert hogy büntetnek, ha tetszik, ha nem. Viszont vannak híreim, ugyanis Budapesten már csak ugye telefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért, ez nagyon friss hír, ugyanis ez tényleg egy napokban jött gyakorlatilag ez ugye hírekbe is föl, hogy kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról pedig több mint 3000 parkoló automata tűnik el folyamatosan, úgyhogy erre mindenképpen ugye majd figyelni kell, segíteni az idősebbeknek, akik nem biztos, hogy olyan profin kezelik, mint a fiatalok, mert hogy azt is tudni kell, hogy a díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek majd ki, amelyek hát pontosan fogják jelezni a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást és az üzemeltető nevét, valamint az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségeit is. Úgyhogy érdemes ezzel már úgy kalkulálni, hogy bizony ez a világ jön. Na, nálunk pedig a legjobb zenék jönnek, ahogy ígértem, nem sokára egy huligánsz dal, Dario G is jön, de előtte egy kicsikét ütemesebb dallal megyünk tovább.

Fél 12, nagyon szépen telik a nap, remélhetőleg az emeséknek biztosan, mert hogy július 5-én őket tudjuk köszönteni, velük együtt a saroltákat, az antalokat, az antonokat, Antosz, Cipóra, Cippóra, Cipriána, sorolom még jó, Ciprien, Cirilla, Lotti Metód, Sarolt, William, Vilmos, Zoé és Zóják is ünnepelnek, de én maradok azért az emességnél. Nevük egyébként magyar eredetű név, jelentése anyácska, szoptató anyácska. Boldog névnapot, kedves emesék! A Sarolta név török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint pedig a Charlotte névnek a magyarosítása, melynek jelentése fehér menyét. Micsoda jelentés? És az antalokat sem felejtjük el, a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, az antal férfi név jelentése valószínűleg herceg, fejedelem vagy elöljáró, hát ez már sokkal jobban tetszik nekem. Na hát így a júliusi hónapban, ebben a hónapban ugye 31 napot fogunk túlélni, remélhetőleg azért a hőértékek most egy picikét úgy nyugodtabbnak érezhetőek, már ami az idegrendszerünket illeti, mert valljuk be őszintén, hogy abban a 40 fokban szerintem nem volt ember, aki ne őrült volna meg, ne ugrott volna azonnal bármiért, és sajnos nagyon hamar voltunk

volt eddigi a valaha mért legmelegebb július Magyarországon. Egyébként most ezt megdöntöttük, de szerintem ezt mindannyian éreztük. Hát jön az Airi Mafia és a bajnok itt a Besten.

Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznék. Bárhol

után pedig Lionel Richie dala érkezik, akiért én egyébként nagyon aggódom, mert hogy rosszul lett ő is egy színpadi mutatkozáson. Váratlanul szakadt félbe, ugyanis Lionel Richie Minnesota-i koncertje, miután a 77 éves énekes előadás közben lett rosszul. A Grammy-díjas előadó éppen új turnéja, a Sing a Song All Night Long első állomásán lépett fel, amikor egy dalolás közben rosszul lét jelentkezett nála, mint kiderült, a közönség előtt többször is le kellett ülnie, mert szédülni kezdett, de persze ő folytatni akarta a műsort, és zongorán kezdett el játszani, azonban ezután elhagyta a színpadot. A zenekar még egy picit játszott a közönségnek, aztán pedig gyakorlatilag vége lett a koncertnek. Én nézegettem itt a közösségi oldalát, és itt gyakorlatilag annyi van egyelőre írva, hogy az orvosi tanácsra Lionel Richie elhalasztotta a következő két koncertjét, chicagói fellépést, valamint az ohiói kis tervezett előadást is, viszont egyelőre nem adta ki még hivatalos tájékoztatást az állapotáról. Szurkolunk mindenkiért, mert az egészség a legfontosabb, és ezért tegyünk mi is. Vigyázzunk magunkra, és az is nagyon jó, amikor van, aki vigyáz ránk, és szerintem ott vannak erre a gyermekeink, akik bizony sok esetben átveszik azt a szerepet, amit mi szülők adtunk nekik gyermekkorukban. Úgyhogy most a napokban én is átestem egy ilyen ember, bizony, vagy az a nagy meleg, vagy itt nem tudom, az ember nem úgy eszik, lemerültek a készletei, de nekem is olyan jó érzés volt azt tapasztalni, azon kívül, hogy nekem is volt ilyen szédülésem egy pár alkalommal, hogy a lányom azt mondta, anya, milyen vitamint szedsz? Hát mondom, most jelen esetben csak C-vitamint, na akkor gyerünk, mert hogy kell neked egy kis magnézium, cink, szelén, és minden, ami a korodnak megfelelően, ugye, mint vitamin, az úgy kell, hogy bejusson a szervezetbe, úgyhogy jól esően vásároltam meg azokat a dolgokat, amiket gyakorlatilag ő rám bízott, hogy anya, kezd ezt el szedni, és léci, figyelj oda, hogy mit eszel, mikor és mennyit, a vitamin és minden más. Ja, és a folyadék, mert hogy elfelejti az ember, ugye, hogy bizony nem árt inni, úgyhogy most én is fogok inni egy nagy pohár vizet, addig, amíg Lionel Richie dalát azért hozom.

felszusszanást és pihenést mindenkinek így a vasárnapi naphoz. Most persze mindenki egy picit odafigyelt, ebben dolgozik, több a home office, és nagyon sokan ugye más rendszerben vannak nyitva, vagy éppen zárva, úgyhogy többek között erről is lehet olvasni, de a híreinkben is hallhatnak arról, hogy nyári nyitva tartás van a nyíregyházi könyvtárban is, hogy pontosan milyen napon és ott is milyen időzónában vannak nyitva, ez is olvasható oldalunkról, mint ahogy a hírek is, amik pillanatokon belül szavakban érkezik, vagy mondatokban, viszont az oldalunk nem más, mint a bestfmnyiregyháza.hu, ahol olvashatóak a híreink.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az Adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A részvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyiskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyiskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Nagyon jó, hogy ment a szagelszívó nagyon sok helyen, mert én bizony érzem a szomszédban a rántott hús illatot, ami a vasárnappal egy kézben jár. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, 12 óra után vagyunk. Spice Girls, Olá Ibolya, Amy Winehouse után maradok a csajos vonal mentén én is, hiszen egészen kettőig a mikrofon mögött zent.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: Mert ez a 103.9 Best FM. Best FM.

fesztiválok időszakát is éljük, és ismét jön imáron kereken 20. alkalommal a Panyola Fesztivál, mégpedig július 31-e és augusztus 2-a között, ahol azért föllépnek a Tárkányművek, a Parnograszt, Gipó Cirkusz, Kelet Brass Band, Folk Error, Szatmár Banda és még sokan mások. Érdemes már előre mondjuk tervezni azoknak, akik mindenképpen fontosnak tartják, hogy a Panyola Fesztiválon megjelenjenek. Egy másik program, kiállítás, Békési Bernadett Liminális Jelenlét című kiállítását tudják megtekinteni majd a könyvtár kamaratermében. A kiállításnak a megnyitója jövő csütörtökön, július 9-én 3:30 lesz, maga a kiállítás pedig egészen július 30-áig megtekinthető. Én nagyon sok sikert kívánok Bernadettnek, sok látogatót, mert hogy jó egy picit ez irányba is nyitottnak lenni a világban. A legjobb zenék viszont nálunk szólnak itt a Best FM-en július 5-én vasárnap is.

igazság, bolondság, a legjobb zenék pedig itt a 103.9 Best FM-en, és nagyon szeretem, bármikor is belépek, bárhová meghallom, hogy a mi kis csatornánk szól, az mindig a jó érzéssel tölt el, úgyhogy mi tényleg ezen dolgozunk. A reggeli órákban Simon Norbi, aztán jön Szendi Hajni, Dékán István, én pedig a hétvégén próbálom színesíteni tartalommal a Best FM-nek, a Best FM hallgatóknak gyakorlatilag a kis igényüket, úgyhogy bármilyen infóval mondjuk szolgálna személyesen hozzám, akkor azt megteheti, hogy ír nekem egy messenger üzenetet. Július 5-én az MSZ-éket köszöntjük, boldog névnapot kívánok a csajoknak, a hölgyeknek, lehet őket csak úgy megköszönteni. Régen látott, hallott MSZ-ékről is jó azért hallani, és biztos, hogy mindenkinek nagyon jól esik egy személyes telefonhívás, ahol meg lehet kérdezni, hogy mi újság és hogy vagytok, és hallgassuk csak türelmesen, hogy hogyan érzik is magukat mondjuk az MSZ-ék így a mai napon. Hogy hogyan érzik magukat a diákok? Hát szerintem nagyon jól. Egyrészt, mert vakáció van, bizony, azért gondolunk azokra is, akik dolgoznak, mert hogy véget ért a tanév, és nagyon sok diák dolgozik. Mégpedig a strand egy nagyon népszerű helyszín a fiatalok között, legalábbis városunkban is. Nagyon sok fiatal dolgozik különböző munkakörökben, a fürdőkben, a legnépszerűbb pozíciók ugye gyorsan betelnek, a diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, vagy csúszdaőrként, vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban, úgyhogy lehet az ő munkájukat is segíteni. Legalábbis én voltam már olyan helyzetben, amikor itt a kis kertészeti munkakört betöltő fiatalokat küldték ki, és kellett ott a kis kövek közül kiszedegetni a dudvát, meg mindenféle zöld növényt. Annyira nem tetszett nekik, de megcsinálták, és olyan jó volt látni az, hogy nem csak én, hanem ott a vendégek is odaálltunk hozzájuk, megmutattuk kicsit, azért dicsértük őket, hogy gyerekek, ez is jó, azt is meg kell látni, hogy milyen egy ilyen munkát végezni, úgyhogy jó volt ez a visszacsatolás nekik is, hogy megköszöntük a munkájukat, hiszen ez mindenkinek nagyon jól esik. Na hát én is köszönöm az infókat, Káli Roland dalával pedig megyünk tovább itt a Best FM-en.

nagyon menők most itt a csillezések, mert hogy mindenféle programok kapnak ilyenfajta nevet, csütörtöki chill, és folytatnám a sort, és ha már a szabadtéri programok, akkor érdemes mondjuk tényleg így egy kicsikét relaxálva mondjuk tornázni, és megvan ennek a lehetősége a sóstói fitesték keretén belül egész nyáron, gerinctorna természet lágy ölén, a helyszín pedig a sóstói tó és a sóstói piac közötti fák ölelésében. Az időpont pedig minden hétfőn 18 órától. Ez a program már elindult, és ingyenes a résztvétel, úgyhogy mindenkit várnak sok szeretettel. Jó dolgok ezek a tornák, erősít, föltölti az embert, egy picikét kikapcsolja, a foglalkozásokat pedig képzett gyógytornászok vezetik, úgyhogy én azt gondolom, ezt jó így bekalkulálni, tehát a holnap napra is akár, hogyha valakinek úgy van kedve, hogy egy picikét mozogni szeretne, akkor találja meg ezt a helyszínt a sóstón. Estézés a Sóstói Múzeum faluban, ez is egy hangulatos kis program, aminek a következő időpontja július 10-e lesz majd, csillagles és esti chill 8 órától. Aztán július 17-én este 7 órától Pál István szalonna, Kossuth Díjas népzenész közreműködésével sötétedés után ilyen fejlámpával lesz majd egy rendhagyó tárlatvezetés, erre is lehet készülni, illetve július 24-én, szintén este 7 óra, falu kerülés címmel Pregicer Fruzsina, Jászai Mari Díjas színésznővel lehet találkozni. Aztán lesz még moldvai est, csillagles és esti chill, és megint csak majd egy rendhagyó tárlat vezetésével záródik az estézés a Sóstói Múzeum faluban. Hamarosan nálunk is záródik ez az óra, mert hogy Dani jön a hírekkel, de még a következő órát együtt töltjük, remélem.

délutánban az is jó lehet, hogy megittuk a kávét ebéd után, nem tudom, utána ledőlünk, vagy mit csinálunk, de hagyjuk szerintem a papát egy picit pihenni, és majd csak utána hívjuk ki a játszótérre focizni, vagy a kapuba állítani, hát jó kis programokat lehet azért tervezni így a vasárnap délutánban, és én nagyon kellemes nyarat kívánok mindenkinek, jó sok pihenéssel, feltöltődéssel, de hát mit is csinálnánk ugye ebben a füllet meleg nyári időben. Időjárás, helyi hírek, érdekességek, minden szerepel a hírekben, pontban egykor. Go!

0: Next FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

következő órában, amikor már Dékán István is jelen lesz, egyelőre még nincs itt István, úgyhogy maradok még a mikrofon mögött, és DJ Sammy dalával indítom ezt az órát, aztán Mohamed Fatimával fogjuk majd énekelni, hogy ragyog a szívem, mint a nap, hát ezt kívánom mindenkinek. Szép délutánt, én Szent Ajjel itt vagyok.

0: Yeah!
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kell.

Robbie Williams, a Best FM-en a legjobb zenék között kívánok. Nagyon szép délutánt mindenkinek július 5-én. Emesék, sarolták, antalok, boldog névnapot kívánok. És ha azt mondom, hogy a szerelmesek találkozása, vagy mondom azt mondom, hogy magányos cédrus, vagy sziget, kairói pályaudvar, megszületett Csontváry Kosztka, tivadar, festő, művész, 173 év a mai napon. Egy érdekesség is kapcsolódik ehhez a dátumhoz, már ami a július 5-ét illeti, mert hogy pontosan 80 év, hogy először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini, mármint nem a zenekar, hanem maga a bikini, mint fürdőruha fazon, egy párizsi divat bemutatón. Hát egy, képzeljék el, hogy egy autómérnök által tervezett, és akkoriban nagyon botrányosnak tartott mérete miatt, hát atomnak nevezett fürdőruha, hát kezdetekben óriási vihart kavart, ugye, mert hogy a női idomokból alig valamit takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta akkoriban. Bemutatására végül a jelzett napon Párizsban egy ilyen úszoda hajón, egy divat bemutató keretében került sor, ahol azért itt egy, hát egy táncos nőt kértek fel, egy mulatós táncos nőt kértek fel arra, hogy sétáljon végig a pázsiton ebbe a csöpnyi ruhadarabban. Hát a férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncos nő ezután több tízezer szerelmes levelet és még házassági ajánlatot is kapott a megvadult férfiaktól. Hát azóta van már ugye három részes, én ezt úgy tudtam meg, hogy a három részes bikinit trikininek hívják, igen. És hát utána már ugye a napszemüveg, szalmakalap, szandál, meg minden, ami csatlakozott ehhez, mint kiegészítő, meg a monokini is. Hát hála Istennek azért, hogy ma már ugye bikiniben is tudunk sütkérezni. Én egyébként nem is tudnék elképzelni bikinin kívül más fürdőruhát, hogyha mondjuk fürödni vagy strandra napozni megyek, akkor meg főleg nem. Úgyhogy én köszönöm szépen Louise Rearnek, aki egy autómérnök volt, mert hogy ő tervezte valamikor 80 éve ezt a bizonyos bikinit. Gwen Stefani és Akon dala, a folytatásban pedig érkezik itt a Best FM-en.

és a Sugar Babes is a folytatásban, és nagyon sokan fölkészülnek edzőtáborban, például itt gondolok a nyíregyházi Spartakuszra, akik megint csak egy új szurkolói klubot indítanak majd, hogy még szorosabb legyen a kapcsolat magával a szurkolói táborral. A bajnokság pedig majd a július 25-i hétvégén kezdődik, az első ellenfél pedig az Újpest lesz, majd hazai környezetben izgatottan várjuk. A futszálosoknak gratulálunk, ugye ők ezüstérmesek lettek, és ha más sport, akkor lehet arra is készülni, hogy ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpár ifjúsági világkupa versenynek, mégpedig augusztusban komoly mezőny érkezik, és két szakaszt kell majd teljesíteniük a nevezőknek. Hát több olyan tehetséges sportoló áll majd rajthoz, aki később komoly nemzetközi eredményeket is érhetnek el, mert hogy idén 7. alkalommal lesz házigazda a megye, augusztus 13-án és 14-én lesz egyébként ez a kétnapos rendezvény. Amit még erről majd tudni kell, hogy ugye két versenynap lesz, az egyiken Tokajból indulva Ibrány érintésével egy nagy kört és három kis kört tesz meg a mezőny, ami összesen 90 kilométer. A második napon Vásárosnaményból indulnak, majd egy beregi kör után Kisvárda érintésével érkeznek a sportolók Nyíregyházára, és a befutó a Bocskai utcán lesz egy ilyen 600 méteres egyenes úton. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve, 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, a múlt hétvégén pedig megnyert a felnőtt magyar bajnokságot. Gratulálunk neki! Jó utat kívánunk mindenkinek, és a legjobbakat, balesetmentes közlekedést!

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled. Dog Child, Big Rock.

Melyik itt a 103.9 Best FM-en, és énekelni minden körülmények között nagyon jó, mert hogy ez is egy egyszerű módszer a jobb közérzethez minden nap, hogyha valaki dühös, énekeljen. Ha feszült, akkor irány egy jó séta. Ha túl gondol valamit, akkor írja le egy papírra. Ha szorong, akkor lélegezzen, nagyon jól játszani a levegővel, beszív, bent tart, és lassan kifúj. Ha stresszes, valaki mozogjon. Ha szomorú, akkor érezzen nagyon sok mindenért hálát. Ha kevés az energia, irány a hideg zuhany, és ha valaki türelmetlen, akkor rajzoljon. Hát ezek voltak az egyszerű módszerek a jobb közérzethez, akár minden nap. Viszont a jobb közérzet, akkor a legjobb zenék is segíteni fognak ebben július 5-én, vasárnap délután.

nyugodtan lehet a jövőjét folyamán is nekem írkálni, és én majd raktározott infókkal és persze engedett információval fogok majd kifelé itt az éterbe élni. Viszont most búcsúzom, mert hogy a hírek után Dékán István érkezik, aki a hét minden napján velünk van 2 óra és 6 óra között, úgyhogy Istvánnak is nagyon szépen köszönjük a munkát. És vannak itt híreim még egyébként, amit csak azért szeretnék elmondani, mert több ismerősöm fog menni a Balatonhoz nyaralni, hogy sajnos itt most rekord alacsony idén a magyar tavaknak a vízszintje, és a legkritikusabb helyzet a Velencei tónál tapasztalható, mert hogy itt a Balaton sincs jó állapotban egyébként, legalábbis a Tisza a kiskörei vízlépcsőnél június utolsó napján elérte a valaha volt legkisebb vízállást, és a Balatonnak az állapota is nagyon úgy tűnik, hogy még itt Balaton Fenyvesnél egy kis sziget is született, hát nem igazán kellemes most lubickolni ebben a vízben, semmiképpen nem mondanám, mert hogy nagyon meleg is a Balaton, én is voltam nem olyan régen, és hát nem hűtötte úgy az embernek a testét, mint mondjuk egy légkondi, amivel megint csak tessenek vigyázni, mert hogy itt is elmondják a szakemberek, hogy a klíma nem helyettesíti az árnyékolást, mert hogyha a szoba már eleve ugye fölhevült, akkor a légkondi csak nagy energiafogyasztás árán képes visszahűteni, és még akkor sem biztos, hogy kellemes mikroklímát teremt, úgyhogy a megelőzés ebben az esetben is kulcsfontosságú. Redőnyök, függönyök, tudjuk, lehúzzuk, szellőztetünk, és készülünk még mindig a melegre, hiszen a nyár az ezt mindenképpen megadja nekünk. Na, hát én köszönöm a figyelmet, búcsúzom, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, sikeres jövő hetet és jó egészséget, ez a legfontosabb. Én Szentai Edit vagyok. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
2: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth-díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
1: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen, ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Vasárnap délután van a pálya újra, a miénk, ez a Best FM DK-n István vagyok. 4 óránk van arra, hogy felkészüljünk a hétfőre, jó dalokat hallgassunk, összeszedjük a héten történt dolgokat. Ezért érkeztem, és már is hozom a legnagyobbak közül Shakirát is. Jön már a Lokka.

óriásit ment a dal a 2000-es évek elején, ez volt a Love Generation, Bob Sinclair sikere is. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát borult volt egész délelőtt felettünk az idő, most minthogy egy kicsit javulna, de ez higgy el, átmeneti. 26 fok a hőmérőn, a folytatásba újra majd érkeznek a felhők, 30% valószínűséggel 4 órakor esik. Ezzel számoljon, egyébként maradunk ilyen 26-27 fok környékén. Nagyot nem esik vissza a hőmérséklet, szabadtéri programoknak azonban mégsem ajánlanám a mai napot. Inkább valamilyen zárt, fedett helyre látogassunk, mert azért ez a 22-23 fok, ami a kora délutánban ígérkezik, ez talán nem szabadtéri programoknak megfelelő, pláne így az eső után. Hát ennyit előrejelzéseinkről, jön Rácz Gergő és a Valami dal, meg Horváth Tamás is énekel mindjárt.

Táncolj a Desperado jó kis diszkó sikerét hozhatta nagyon aktuális ez a fesztivál szezon kapujában, itt hallott a legnagyobbak között. Előttünk pedig a nyári diákmunka infója, újraindul a program, mely hát rengeteg diákot foglalkoztat évről évre. Idén is, mint mindig, 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Egyébként a többség javarészt a polgármesteri hivatalban dolgozik. A regisztráció június 22-én indult el. A diákmunka két időszakban, két turnusban, június 6 és 24, illetve augusztus 1 és 21-e között valósul meg. A munka között általában adminisztrációs feladatok vagy segítségnyújtás várja a fiatalokat ilyen rendezvényeken. Egyébként dolgozhatnak ők a könyvtárban, a múzeumfaluban, óvodák, szociális intézmények is szóba kerülhetek. Ez akkor jó, hogyha még a képzettség is ilyen irányú, talán egy kis alapot teremthet majd a jövőhöz. Érdemes utána olvasni a cikket, a nyíregyháza.hu-n megtalálja. Folytassuk a legnagyobbakkal, a Flip the Script és a kis funky érkezik hozzánk, ez a You to Me és a She Banks, pedig Ricky Martintól a folytatásként.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

kis dúdolázás a 90-es évek végéről a Backstreet Boys-dal, Quick Playing Games, itt a legnagyobbak között, mert majd egy kis utazgatás vált fel irány Saint-Tropez szigete. Még előtte pedig nézzük ezt a kis uszodai programot, jegyet. 18.30 után, aki egy kicsit inkább ebben az időpontban tud menni úszkálni, vagy akkor van ideje kikapcsolódni, esetlegesen vonza ennek a misztériuma, akkor ezzel is érdemes számolni, készülni, megtalálja a hírt a nyíregyháza.hu-n, vagy az élményfürdő oldalán. Egyébként július 1-től lesznek ezek a kedvezményes esti jegyek. Tök jó kis úszkálás lehet ez. DJ Antoine-nal folytatjuk, itt van Saint-Tropez szigete, meg Sheryl Crew is jön a folytatásként, aztán nem sokára majd a friss hírek felől tájékozódhatunk.

0: Balaton parton.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
2: It ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshely szolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban. Korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőri szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 órakor sincs megállás, most is itt vannak velünk a legnagyobb dalok. 27 fok a hőmérőn, a felhők újra felénk kúsztak. Számoljon majd esőre, 30% valószínűséggel érkezik ez. A Peter dal pedig azonnal pörög, Madonna énekel, ez a 2000-es évek eleje.

Itt volt a Spike, és a Respect után a korábban érkező hulladék szállító autókról beszéljünk, melyek igazából nagyjából egy órával korábban érkeznek majd a gyűjtőpontokra, elvigyék a hulladékainkat. Ez azért érdekes, mert nekünk is hamarabb kell kitenni majd a hulladékgyűjtő edényt a megfelelő helyre, különben nem lesz elszállítva. A változás azért szükséges, mert a legmelegebb órákban nyilvánvalóan az éjak dolgozói is már a munkazövét szeretnék maguk mögött tudni. Ez teljesen érthető, tájékozódjon akár az éjak oldalán, a Best FM oldalán is megtalálja a hírt. Ne feledjük, a hulladékszállítás nagyjából egy órával korábban kezdődik el. Az infót már jól tudjuk, a Honeybeast énekel, a Pánik után pedig majd Ed Sheeran is a Bad Habits szintén csatlakozik hozzánk.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

A Freedom George Michael sikereit a legnagyobbak között ezt is meghallgatjuk. Mávinfók pedig előttünk. Továbbra is készülnünk kell a sebességkorlátozásra, amelyet a MÁV vezetett be és a hosszantartó hőség miatt indokolt. A visszavonásig érvényes az infó, tehát még egyelőre nem hagytuk magunk mögött a problémát. Hát egy fizikai jelenség miatt, a hőtágulás miatt számítanunk kell arra, hogy a sínpálya akár megtekeredhet, megcsavarodhat. Nyilvánvalóan a fizikai dolgokkal szemben nem igazán tudunk küzdeni, ezért elővigyázatosságból a MÁV bevezette kissé korlátozott sebességű járatait. Egyébként 5 perc különbségről van szó. Az info tehát ennyi, jön a For the Flow és a Porszem, meg Rihanna lendületes klubsikere Fondori Play, ez még az első korszaknál, mindjárt hallgatjuk, leporoljuk.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Señorita Justin Timberlake egyik legnagyobb dobásait, a legnagyobbak között hallotta ez a Best FM. Klímáinkról beszéljünk, pontosabban az energiafogyasztásunkról, mert a klímák tisztán tartását már kiveséztük néhány héttel ezelőtt, hogy az első komolyabb csúcson már túl is vagyunk, ugye múlt héten 40 fokokat mérhetünk. Most van egy kis visszaesés, de a klímák nem igazán lettek kikapcsolva, csak legfeljebb kevesebb terhelést rónak a hálózatra. Jöjjenek is összefoglaló. A Mavir adatai, illetve előrejelzése szerint vasárnap 6400 megawattos, hétfőn pedig 7300 megawattos csúcs terhelés várható. Persze, tehát lehetünk egy kicsit több, meg kicsit kevesebb, minden esetre látszik, hogy a klímák használata azért igencsak megdobja az elektromos rendszerek kihasználtságát. Folytatjuk az Ariával, jön az Introvertáltal. Saturday, Kenny Williams-szel, Rúzsa Magdival pedig irány a fesztiválozás, egy kis légzés vár ránk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
2: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 óra után járunk 3 perccel, itt vannak velünk most is a legnagyobbak, már is énekel, Christina Aguilera. Vele indulunk egyébként, pályakarbantartási munkálatokról beszéljünk. A MÁV nem csak próbálja a rendszert fenntartani, hanem fejleszt, nem is akár mennyit itt a térségünkben.

elektronikus hangzás Baby D-vel I Need Your Love, én itt a legnagyobbak között pályakarbantartási munkálatokról beszélgetünk, mely tart már június 20-a óta is július 18-áig, erre kell készülni. A jelentős pályakarbantartás a Budapest, Ceglét, Szolnok, Debrecen vasútvonalon pörög, mely minket is éri, nyíregyházi utasokat. A több ütemben zajló munkálat célja a pálya állapot javítása, a sebességkorlátozások csökkentése és a vonatok pontosságának növelése. Ez a cél, aztán majd látjuk, hova érünk. Minden esetre, ha a Nyírség Intercity-vel szeretne közlekedni, akkor mindenképpen készüljön, tájékozódjon a hír a nyíregyháza.hu-n, a Best FM oldalán is, és persze a MÁV csoport oldalain is érdemes körbejárni a témát. Itt a Kisvilág Lotfi Begivel, meg Kozmix-szal, ez az átirat, melyet hozok. Aztán majd lassítunk, R&B sikerek jönnek Zsarul a Lassantival. Csupa nagy sláger.

Az Ace of Base-szel a 90-es évek közepére utazhatunk. Ez volt egyébként a legsikeresebb albumuk, mely szinte mindenkinek a fülébe cseng. Nekem kazettám volt, meg ugye akkor még nem nagyon voltak divatban a CD-k, sőt talán nem is lehetett CD-n megvenni. Ez volt a Life is a Flower, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Beszélgessünk a méhekről, pontosabban nézzük a mézet, mely hát mindannyian kedvence, és hozzá tartozik a sztorihoz, hogy a méz az mindennél is egészségesebb, amit édesítésre használunk. Beleértve az édesítőszereket, beleértve a fehér cukrokat, a nátszukrokat, mindent is. Úgyhogy a mézzel azért érdemes számolni, és így mindenképpen jó a hír. A mennyiséget tekintve közepes, a minőséget tekintve pedig kiváló akácszezon zártak a méhészek, köszönhető annak, hogy az időjárás, a virágzás nagy részében kedvezett a nektár gyűjtésének. A mennyiséget pedig hát nyilvánvalóan a hidegebb időjárás miatt tudhatjuk be kevesebbnek, olvasom kiegészítéseket a nyíregyháza.hu-n. Köszönjük a méheknek munkáját, és persze vigyázzunk rájuk, miközben dudoljuk Karamell dalát, még egyszer után jön egy lendületes forró nyári dal, a Temperature Sean Paultól.

DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

forró dal, Valmarral és Manuellel, ez volt az éget a nap. Hát talán most annyira nem éget a nap, de nagyon magas UV adatokról kell, hogy beszéljünk. Simán elérjük a hetet egyébként egy melegebb napon, amikor ilyen 30 fok körül van a hőmérséklet. Így pedig ez nagyon gyorsan megégéshez vezethet, akár 15 perc is elég arra, hogy megégjen a bőre. Szóval azért nagyon figyelnünk kell. A szemünk épségére is mindenképpen figyelmet fordítsunk, hiszen az UV a szemünk állapotát is rongálja. Ahogy mondják, illetve ahogy olvasható már szaklapokon, a barnulás, mint a barna bőr, ez egy válaszreakció, ugye a napsugárzásra, mely lényegében egy stresszfaktornak köszönhető, és stresszhatásnak köszönhető. Így ezért barnulunk, ez egészségtelen és hosszú távon problémákat okozhat. Mindenképpen próbáljuk kerülni a napozást, használjunk 50 faktor körüli fényvédőkészítményt, és ne felejtjük, mekkora kockázatot jelent egy leégés, beszéljünk akár háziorvosunkkal, vagy bőrgyógyászunkkal, közben pedig pörögjenek a dalok. A Spice Girls már egy kicsit lazábra veszi a figurát, aztán dúdol a jetlag, repül az idő,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeum faluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeum faluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap. A közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ez már az utolsó közös 60 percünk, ebből is elszaladt már 3, ez a Best FM, és már is nézzük az infót, mely nekem nagyon tetszik, és ez a kezdeményezés sokunk számára követhendő példa. Ne dobd ki az iskolatáskádat, segítsünk egymáson, már is mondom, hogy teheti.

ne dobd ki az iskolatáskát. Idén újraindul a program a Városunk Önkormányzata és az EAK közös szervezésében. A program nagy vonalakban arról szól, hogy van egy csomó olyan iskolaszerünk, mert a srácok már nem akarnak jövőre használni, de igazából semmi baja nincs. Talán így szülőként ezt hajmeresztőnek érezzük, hogy újat kell majd venni jövőre, de hát általában ez ilyen, és erőltetni meg nem nagyon lehet. Szóval ezeket a megúnt, de jó állapotú iskolaszereket várják az EAK-nál, így gyűjtik majd össze. Játszanak itt a vonalzó, a körző, a ceruza, a toll, a papír, a füzet, az iskolatáska, a tornatáska, tényleg egy csomó minden, úgyhogy érdemes megkeresni a cikket a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n, az EAK oldalán is esetleg, hiszen itt azért óriásit segíthetünk azokon, akiknek ez nagyon nagy gondot jelent. Igazából a családoknak segítünk, nem csak a szülőknek, hanem a gyerekeknek is. Fontos, hogy ezek azért jó állapotú dolgok legyenek. Augusztus 21-ig pörög a program mindenki egészét, és most is többek között a Best FM oldalán is. Curtis kegyelem dala, Vanessa Amorosi és a New Level Empire valami, szintén velünk a vasárnapban.

0: Neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A nyíregyháziak.
2: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Ilyen nappal Budapest, méghozzá Tóth Gabival, itt a legnagyobbak között, és már is érkezik a Duran Duran, valamint a Sunrise. Még előtte pedig beszélgetünk a nyitva tartásról, nyarat tekintve, a könyvtár kiadta már közleményét. Hozzátenném, hogy szépen lassan azért mindenki majd belép ebbe a sorba, és megtudjuk, hogy mit, mikor látogathatunk, hova mehetünk. Általában semmi nincs teljesen bezárva a nyári szünet alatt, legfeljebb az iskolák, hanem mindenhol egy kicsit módosított nyitvatartással számolhat. Hát így van ez a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kapcsán, ahol is július 6-a hétfő és augusztus 15-e szombat között egy kis változás. Egészen pontosan úgy néz ki, hogy hétfőnként csak a délutáni percekben 1 és 17 óra között van nyitva a könyvtár, 2-től péntekig 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig. Én ezt nem gondolnám kevésnek, bőven van lehetőség könyvtár látogatásra, tájékozódhat a Best FM oldalán is. Jöjjenek a dalok, az utolsó fél órát nyitva itt Duran Duran és a Sunrise, meg Denise Orsvai Renivel dúddol, másként látom mindjárt.

Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

A Forest Street után jöjjenek a legfrissebb előrejelzések fókusza hétfőn, ami időjárásunk szempontjából egy kis emelkedést mutat, bár akárhogy is nézzük, a felhők maradnak, és a változékony idő is. 30 fokot remélhetünk a legmelegebb órákban, 3%-nyi valószínűséggel jön majd eső a borult égből, illetve a felhőkből. Ez még talán nem okozhat gondot, én azért nem feltétlenül készülnék esőre, pláne 30 fokban. Ez a nagyon változékony idő olyan csütörtökig tart ki, akkor már majd egyre kevesebb felhőt látunk a fejünk fölött, és elkezd újra felfelé kúszni a hőmérő higanyszála. A jövő hét hétvégére újra 30 fok felett 33-34 fok lehet a csúcsérték. Kalendárium, holnap már 6-a, Csaba Tamás Mária ünnepel névnapot. Jó ünneplést kívánok, és már is jönnek a dalok. Egészen pontosan a Take That és a Babe lírája, aztán majd a Bieber székének kellnek. Nem sokára jön a Night Shift a vasárnapi levezető szettel. Tartsanak velük is, találkozzunk a hétfőben délután. Számítok figyelmére 2-től itt a 103.9-en. Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A részvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. A Spori emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyiskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőri szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyiskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. A Best FM lendületben tart, mert ez a 103.9 Best FM.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
2: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a körisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a körisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál Németi.

0: életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál Németi.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Németi.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csaknem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csaknem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folytatódnak az ellenőrzések, kezdődik a nyári egyetem, Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Az Adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban. Korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolt a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőrész szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok, megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Megjelent hazánkban a körisontó kalcsú díszbogár. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
2: Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Megjelent Magyarországon a körisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: megadjuk a városlikmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Barbra Streisand.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Jamesből.
1: Oh, megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok. Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: well, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
3: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
4: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: szomjaztam.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.